0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high,
1: and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Különbözben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek, 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenei közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megáll.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton berényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafogú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

fans of modern talking. Italo Café, a Pitangió Rádióval. Csak így nézzek meg. Dontvolf Attilával.

0: Svelos. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

Klubzenei két óra. Hittel. Penso que un sueño para sido

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Rádió Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: One meter came to me last night and

0: Nachrichten auf dem Radio.
1: Oh, ja, das war das. Lenz Venes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Pihtongyu Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pihtongyu Rádiót hallgatod.

0: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: Timmy Trumpet and Scooter!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. Scatman's World.

No tears. No fear. I gotta be strong.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Esti Zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitangó Rádióban.

아침부터.

0: Hangerőt feltekerni.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó rádiót hallgatod.
2: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Pitangyú Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Bitradio Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Bitangyó Rádió.
1: Bitangyó Rádió.
2: Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellett.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám Parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. Jumbo that's a like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

Hello, bello, kedves bitangok, ugye? Szerda délután van 16 óra, indul Szil Retro műsora. Szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek, és akit éppen utolértek, hogy buli van, kérem szépen, bizony, a trónok harca, és itt van veletek, mint minden nap, majdnem, ugye? Csak hát, bizony, lehet, hogy Mázlinak furcsa ez, már évek óta ez a fő bevonuló zeném, úgymond, ugye, mert imádom a trónok harcát, hát de ki nem szereti, ugye? Hát kérem szépen, kánikula van, süt a nap ezerrel, mindenki felkészült, remélem, indul is, nyomatom ezerrel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

ugye nem egyszerű ez a délután sem, hát melege van a programnak, egy picit lefagyott a gép, hát nem picit. Na de, French Effer, szexi!

0: ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. Ez itt velem a retro műsor. Magyar és külföldi, de legtöbbször magyar zenéket hoztam, és hát üdvözlök minden külső hallgatót, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. 2026. június 17-e van, Alida és Laura névnapja. Nektek boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát kérem szépen, ugye, megint befütöttek, és ez egyre melegebb lesz. Hétvégétől kánikula lesz, hát már most is az van, ugye, főleg aki hegyfolytában napon van, annak szerintem már le is égett a bürkéje. ugye, üdvözlöm, akik dolgoznak, akik nem, akik pihennek, akik éppen haza tartanak, és hát akik éjszakában mennek dolgozni, azoknak meg nagy kitartást főleg. Üdvözlöm a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. A két robotunkat, ugye Bobit és Arthur Itut, ők soha nem férnek a bőrükben, de legjobb a hallgatnak. Aztán itt van kedves Horgász, üdvözöllek, Lara és Mázi, várok mindenkit sok szeretettel a chat falunkra. És ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon, nagy puszi nektek, Lady Sutyerák, Nevermind, Kuba, Vadrózsa és a többiek, mindenki, aki számít, vagy éppen nem, hát nem tudom, van, aki alszik, Redjox is itt van, nagy puszi neked is, barátom. Aztán ugye jelen vagyok a redzone.chat.hu oldalon is, és ott is vannak, vagy voltak még páran, most már senki nincs. Hát igen, ilyen az, amikor hétköznap ugye dolgoznak az emberek, néha-néha felnéznek ide-oda, hozzánk is, úgyhogy hát dolgoznak a fiúk a bányában, a nők meg a varodában, ugye? Nos, hát kérem szépen, remélem senki nincs rosszul ebben a nagy melegben, és hidratáltok mindannyian, mert bizony nagyon fontos a hidratálás. Én már nem is húzom a rétest, jöjjön egy jó kis Juventus Megamix volumen 2, csapjunk a lecsóba.

jó, halihó, Juventus meg a mixet hallhattátok, bizony-bizony, nem mai zenék ezek, és azok se, amik érkezni fognak, ahol még hallhatóak vagyunk, az az redzonechat.hu oldal, és a www.portboletten.hu oldal, az egy jó kis sörös oldal, jó kis hideg sör, ugye? Horgász, mesélj már nekem magadról, szeretsz horgászni, vagy éppen horgászol, és fogod a fincsi halakat. Na de érkezik Ruzsa Magdolna Szerelem címmel, aztán egy régi nóta, Szemtex Karibi Party, itt a Bitangyó Rádióban.

Bir jó dolog is, ugye a szerelem. Vajon az ember hányszor lehet az életében szerelmes? Ez a kérdésem számotokra.

Nagy puszi, kedves Bíborka, üdvözöllek a csetünkön. Érkezik lassan egy régi zene, ugye? Retro műsor van. Egészen 18 óráig vagyok veletek. Érkezik FLM, Szerelem első vérig, 1994-ből.

0: galimi parti jó lenne, hiszen éjjel a suliban, trópusi buliban, mint egy szigeten. Hát hunyd le a két szemed, elvisz a képzelet, hadd hullám a tengerbe, hiába várnak a haverok, én nálad maradok, és tőled üzzenem.
1: Ez egy karibi parti a végtelen nyárban, ez egy karibi parti, még hosszú az ég.
2: Na hát kérem szépen, én kaptam választ a Heaven Faces-ektől. Azt írja a kedves Lady Sugyerák, hogy igazán szerelmes, szerintem háromszor volt ő. Egyszer volt a tini szerelem, másodszor volt, ugye, mi is volt, ami összetört és erősítette, tette, pedig az, akivel a harmadik, akivel leéled az életedet. Hát, kinek mi, ugye? Na de kérem szépen, többféleképpen is lehet szerelmesnek lenni, vagy éppen szeretni, ugye? Mert ugye a hosszantartó szerelemből egy végtelen szeretet lesz, megváltozik, átalakul, picit mélyebbre, én azt gondolom.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten itt el.
2: Hey ho, halli ho, üdvözöllek kedves Maskura 67 és Joe Papa a Bitangyó Rádió chat falán. Érezz jól magad, érezzétek jól magatokat, és azok is, akik esetleg most kapcsolták be a Bitangyó Rádiót. Hát kérem szépen, én 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától érkezik 20 óráig Pinocchio és a Max Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk, este én utánam érkeznek a fiúk. Na de, szerintem mindenkinek volt trabantja, ha nem volt, hát ne bánja. Figyelj! Egy kis exotik trabant.

kedves Mázdi, kitartást kívánok neked a melóhoz! Köszönjük, hogy itt voltál és hallgattál!

Nem tudom, láttátok-e, volt egy trabantos film is, Go Trabi Go, az volt a film címe, egy olasz film, 1-2, Go Trabi Go 1-2, és a mozikban is játszották. Egy jó kis vígjáték, ajánlom figyelmetekbe, aki még nem látta. Na de jön Josh és Jutta, fagyos a szívem.

hoztam egy igazán szerelmes dalocskát, az előadó Lola, és a dal címe Beléd szerettem, aztán majd érkezik Marcelina is, 1997-ből Sexy Lady.

Helyó, halihó, hát kérem szépen, pont arról beszélgetek Maskurával, Maskura 67-tel a Bitangyó Radio chat falán, hogy azért még a lakásban tűrhető az idő, ahol nem megy ugye a légkondi, vagy nincs lehetőség rá, ott még épp hogy tök jó idő van, tehát nem ömlik rólunk a víz, hát majd lassan ez is el fog tűnni, és bizony, üteni kell magunkat valamilyen formában, de ugye, akinek van légkondia, hát nekem is van, de én nem viszem túlzásba, sőt, nálam még nem is megy. Én megsugom nektek, hogy ilyen 34 foknál szoktam bekapcsolni a légkondit, mert akkor már nem bírom, de akkor már meleg van a lakásban is, úgyhogy hát azért óvatosan a légkondival is, mert nagyon jól meg lehet fázni nyáron is. Bizonyám. Üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves kolléganő, Little Lion. Hát figyeljetek, füleljetek, mert hogy majd érkezik 18 órától egészen 20 óráig Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. Aztán 20 órától 22 óráig kedves Pete és a Eurodance Mania. Várunk mindenki sok szeretettel a Bitangyó Rádió chat falára, ami úgy szól, hogy Bithang, rádió.com. Hát nem tudom, mennyien szeretitek a kivit, hát hoztam egy kivizenét. A dal címe Forró nyár. Aztán ugye mostanában nagy divat lett az Angyalbőrben című magyar sorozat, némelyik adón adják már. Hát Mo Sapiens-től hoztam az Elszáll a szó című dalukat. Figyelj, fülelj!

Valahogy nekem annyira furcsa ennek a pasinak a hangja. Olyan jó kellemes. Ezzel 1991-et írunk. Elszáll a szó.

Szomor György az énekes neve. Ugye, ugye az Angyal bőrben című magyar sorozat zenéjének.

például Alapi István a gitáros, az egyik. Na de érkezik Happy Gang, Öregszem 1995-ből.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Így a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten itt el.
2: Hello, Holly, ho, hát ugye, Bubble Gum szólt az előbb, és eszembe jutott az is, hogy volt nekem egy tinédzser korom, sűrű jártam moziba, és hosszú hajam volt, ha hiszitek, ha nem, nagyon szép hosszú hajam volt, és hát valamelyik baromarc belerakta a rágóját. Hát ugye nyilván nem tudtam, hogy ki lehetett az, és hát nagyon nehezen tudtuk, hát úgy kellett kivágni konkrétan, úgyhogy, de szerintem, igen, látom, kedves maskura 67 is így járt, le kellett vágni neki a derékig érő szőke haját, hát sajnállak, akkor pacsi bele, együtt érzek veled, na de, kérem szépen, az biztos, hogy még egy órát vagyok veletek, és egy óra múlva, azaz 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora, élő közvetítés a Twitch-en, nézve hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig Pete is a Eurodance Mania, tehát este 10 óráig élő adás itt a Bitangó Rádióban, tartsatok velünk, bizony. Érkezik egy kis Neoton Familia, a dal címe Nyár van, aztán egy kis Cairo, a dal címe Mondd miért, ez egy jó kis Casino Royale, figyelj, fülej!

Kedves Maskura a patak partjáról álmodozik, ugye, ugye? Vízközelbe szeretne lenni, szerintem.

figyelj, hát viszünk mangorlót, azt csapkodhatod a gatyánkat a kavicsra, vagy a sziklákra, vagy nem tudom mire, de vigyázz, mert csúszós. De tudod, a mosónők korán hallnak. Aztán majd 1200 fordulattal megtépi a szél, és minden jó lesz. Itt is van Káíró!

Kérem szépen, érkezik sokak kedvence, vagy legalábbis az volt, álmok futók, szomorú szamurája, itt a Bitangyó Rádióban.

Hát kérem szépen, gyertek velem lazítani 1999-ből. DJ Hofi és MC Géza lazítani. Ugye, ugye? Próbálj meg lazítani, ugye? Aztán majd minden mehet tovább.

Lazy Tony. Lazy Tony. Tony, Tony. Hogyan csináld? Időnként mindenkinek. És aztán megint mehet minden tovább.

Sorry, sono bascituto. Jennifer, che? A SM Kösepsö Kislanium? Meglepetésből a interneten rendelt nekünk a egész családnak egy tengerparti utazásot. Hát, hogy mindjárt lepetézek, more! Csodálatos gyerekek ez a masinka. Beírod, hogy hova, mikor, minek megyen. Azt már na, így dobja ki a lehetőségeket. Viszont csak Jenniferkének engedelmeskedik ez a gizdagép. Mikor én beírtam, hogy Kálmán, menjél el a 3,14 csába. Csak annyit írd ki, hogy mindenki nyugodjon le. Na, szóval volt a töröm, tervezgetjük, hogy mit kell vinni, mit adnak ott a neni, hogy fogunk beszélgetni a népekkel kézzel lába, mikor Kálmán, hogy rágjam széjjel a vesekövit. Benyögi, hogy ő bizony nem gyűn. Ó, hogy a bélmegyeri rabok dobáljanak meg lapos tetűve Kálmán! Ha mely nem akarunk te gyűnni? Azt mondja, hogy ő nem csipázza az utazásot. Na most elmondom a frankó okát neki. Kálmán szégyeli a másfél mázsás ordinári döhe testit. Gyerekek, olyan kövér, hogy a fürdőkád is tele van striával. Az árnyéka nettó 50 kiló.

Korlátó gyerekek, mint egy járókeret. Olyan. Titkon örültem, hogy nem gyűnik. Legalább érted, de nem kell ott is kiszolgálnom. Ha lazíthatok egy cseppet. Jenniferke regisztrált minket búvároktatásra. Jézus szíve! Ha le kell menni a víz alá, és ha megtámadik egy koszlott cápa, és leharapja a lábamat, mi? Ó, nem baj, majd úgy fordulok, hogy a belemet harapja. Abba ugye úgy is több van a kelleti, né? Na, anyukával lementünk a patak partra gyakorolni. Vettünk ilyen pipát, szemüveget, meg békatálpat. Gyerekek, anyuka úgy nézett ki, mint egy UFO anti-Barbie fog nélkül. Igen, mert a pipát úgy tette be, hogy előtte kivette a fogát, mert félt, hogy a sodrás elviszi Honoluluig. Úszni meg ugye nem tud. Úgyhogy a derekán volt egy ilyen rozsaszín, flaminkós úszógumi. Bement ő a vízbe, megpróbált lemerülni, de ugye a gumi fenntartotta, keze lába hadonászott, erőködött, mint a rossebb, a feje a vízbe, a sejhaja meg meredezett így a ég fele. Tisztára, rendesen, mint egy ilyen rángógörcsös gém, úgy nézött ki. Az elvonuló vadlibák háromszor visszarepültek, megnézi, mi a stájz, mert egyszerűen nem hittek a szemüknek, érted? Azt hitték, a Nils Holgersson fuldoklik. Én is bementem, az betettem a fejem a vízbe. Hát nem láttam semmit. Gyerekek, nagyon nehéz ám úszni, nézni, meg levegőt venni egyszerre, mikor a piócák megtámadnak. Mire kigyüttem, úgy néztem ki, mint egy mozgó véradó állomás. Ha voltak rajta, vagy százan ezek az izék, hát persze, hogy akkor gyűjt arra a Sanyi. Na, igen szép ember. Én meg békatálpál. Párás szemüvegbe, kihízott fürdőruhába, nyúzom a bőrömről a piócákat. Érted, baromi? A égtem, mint a rongy. Sanyi miután felúcsúdott, úgy csinált, mintha ez egy ilyen tök normális situ lenne, mert Sanyi egy úriember, csak annyit mondott, kezi, csokolom, Jolika, milyen csinos ma is. Milyen jól áll magán ez a sok piros lifegő piercing. Ez a hazugság már neki is sok volt, sarkon fordult, hál' Istennek, azt elcsanázott. A gyerekek, annyira el voltam foglalva Sanyival, hogy megfeledkeztem anyukáról. Az meg eltűnt. Látom ám, hogy viszi a víz lefele. Csanázod, ahogy így békatalpal futok a parton. Horror! Kipiszkáltam valahogy egy bottal, úszógumminak persze lőttek, foga meg már szerintem egy ponty szájába volt.
Melltartója a köldökiné?

0: Így, hát mindegy, hazamentünk. Kérleltük mi Jenniferkét, hogy így a búvárkodást mondja vissza, de hajthatatlan maradt. Megtudtam, hogy 2,5 órás az út repülővel, úgyhogy holnap lesütök egy disznót, meg egy hízott tökröt, nehogy már néhen veszünk, már ott fönn a magasba. Hát a ruhatáramat is fel kell frissíteni. Majd befújom dezodorral. Jaj, nagyon jó ez az utazási láz. Anyukának 38-5. Úgy felstankolta szerintem magát a vízbe attól, meg azt mondja, nyomta a bütykit a békatalp. De azt mondja, ne dobjam ki, mert arra jó lesz, ha szőlőt kell vele taposni. Gyerekek, már csak 1 hét a utazásig, de ahogy elnézem, nem a tengerő, hanem a pszichiátriáról fogok képeket osztani a fészen. Na csumi!
1: Egy kis Dolly-ról, modern románc.

itt is van, megérkezett kedves Pinokkió, aki 18 órától 20 óráig fog benneteket szórakoztatni élőben a Twitch-en, és a Bitangyó Rádió chat falán is, Maxi Sensation című műsorával egészen este 8 óráig lesz veletek. Aztán kérem szépen 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania, tartsatok majd velük, én még 15 percig vagyok veletek, aztán majd pénteken fogunk találkozni, 16 órától lazulni fogunk 1500-al, kérem szépen érkezik Delta, I love you!

Hello, hello, kedves Boborján, üdvözöllek téged is! Na, gyerünk! Ezerkilencszázkilencvennégyből hozom FLM véget ér a nyár című dalukat.

Bizony, bizony, az a amondó vagyok, hogy lassan, de gyorsan vége fog térni a nyárnak, figyeljétek meg, pikpak el fog múlni, és majd érkezik a karácsony.

Little Lion, én nem szívtam be, de figyeld meg, hogy észre se vesszük, és egyből ősz lesz, ugye? Meg karácsony, meg húsvét, aztán megint nyár, ugye, ugye? Hát figyelj, tudjátok jól, hogy ami jó, az gyorsan elszáll, hamar vége lesz annak, ami jó, ugye? Hát ennek az adásnak is lassan vége lesz, pár perc, és adom át a mikrofont kedves Pinokiónak, úgyhogy figyelj, érkezik DJ Paz, szombat esti láz.

ugye az FLM császár előd az énekes, hát előd nagyon kreatív emberke lett belőle is, úgymond. Hát ugye volt az a botránya, a szerelmet festegetni, aztán utána visszatért, aztán DJ-ként folytatta a pályafutását,

Igen, érkezik az utolsó nótám a mai napra, nektek kedves Bitangyó rádió hallgatók. Animal Cannibals, 1995, kezeket fel! Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok. Legközelebb pénteken találkozhattok a hangommal. 16 órától érkezem lazulási című műsorommal. Szilvoltam, hello, bello!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem,

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát eszki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved?
1: Terve.

Hello, hello, hogy akarok ez itt a Bitang Jó Rádió. Te halkan szólok. Charlie Parker-n alakul. Hello, hello, hogy akarok ez itt a Bitang Jó Rádió, benne már a fafejű Pinocchio egészen úszóra, ez itt pedig már a Maxi Sense, és ugye élőben képpel és hanggal. A Twitch-en, a Facebookon és a TikTokon. Várhatom is az élő képet, kérem szépen a bitangyoradio.com. Hamarosan a megnyíló új weboldal, kérem szépen, én már láttam. Érdemes lesz, kérem szépen, megnézni. Lehet-e majd egyébként regisztrálni az új weboldalra több funkcióért? No, de most belekezdünk a műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenei hallgatását, kérem szépen, Szilkolag a nőnek. Hát kezdje Szilik össze a fantasztikus zenéket. Tabi, szép estét, jó pihenést nektek. Kezdje velünk a Bitang Jó Rádióval. Benne ugye Maxi Sensation, benne pedig 1995-ben járunk. Nagy kedvencem a Sparks. When I kiss you. Mikor megcsokollak? Mikor megcsokolsz? Mindegy, és a csóka lényeg. Csókszor csóka négyzeten.

De ugye van nekünk egy chatfalunk, ami a elsődleges chatfal a rádiónak, bitangyorradio.com, kérem szépen, egy rádió a tárok nélkül, közben leértelmez, hát persze. Egyszer volt, hol nem volt. Hát persze, hogy volt. '93-ban járunk. Jaj, jaj, jaj, de sietünk, kérem szépen. I got the key. The key, the secret. A kulcs a titokhoz. Figyelj, kedvesem, itt van nálam. Urban Cookie Collective. The key, the secret.

Nem, kedves Moskva, szerintem a weboldal lesz külön majd, egy Wolfi külön oldal a Wolfi rajongóknak. Igazi, de sem megyünk mi is. A Wolfi rajongói klubba. Iszünk egy jó kis spanyolait. Na, köszönöm szépen, vitangyaradio.com, mert ugye Maxi Sensation egészen 20 óráig. A kulcs a zsebemben, vagy a szívemben, vitangyaradio.com. The key, the secret.

Hát persze, és úgy fog működni, hogy Hun lesz, Hun pedig nem lesz. Minden évben lesz majd külön zászlós felvonal, nem szépen a Wolfi fanklubban. Katatkodjuk majd előre. Megyünk a sor végén, igaz, kedvesem? The Key, The Secret. 93. Mert, mint ugye tudjuk, a Bitangy Rádióban a farkas az Atya Úristen. Aki nem hiszi, persze járjon utána. De jó nekünk. Na, ébresztő Magyarország! Hát kedves Bubuka és kedves Bubukáné! Hát miért pont te? Hát mert vagy a legnagyobb rajongója. The Key, The Secret.

Kérem szépen, bitangyoradio.com. Jó, van nekünk egy weboldalunk, kérem szépen, bitangyo.radio.chat, talán igen. Hát gyere, és te is csatlakozz hozzánk is, persze, lehet, hogy nekem írni ugye többféle weboldalon, hiszen lehet nekem írni ugye, kérem szépen, a Facebookon, a Twitchen, a TikTokon, hát mindenhol is. No. Egy évvel később, 92-ben járunk. A hölgy neve Rosalla. És figyeld, are you ready to fly? Készen állsz a repülésre? Hogy szívjünk jó mélyet a levegőbe. Nem én voltam.

2026-ot írunk, remélem szépen mindenhol is nagyjából. Június 17-e van, hát kérem szépen Londonban, amolyan igazi gatyarolasztó hőség van, itt van a tetőtérben. Nagy a ventilátor, de igazából csak keveri-keveri a semmit. De azért mi repüljünk. Are you ready to fly?

kéne egy kis segítség az én zorkámnak, hiszen utazunk jó messzire.

0: Szóval kedvesem, most kéne kis segítség. Hiszen utazunk az én Zorkámmal. Jó messzire. Kéne segíteni csomagolni. Hát mindig túl szoktam magát csomagolni egyébként. Elmegyünk egy hétre, akkor egy hónapra csomagol. Hát ugye én egy igazi gáláns úr személyében ugye tündöklök itt a Bitangy Rádióban, és hát ugye ha már valaki gáláns, akkor ugye annak van egy általában egy gáláns ajánlata.
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gáláns lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.
0: Hát, bubukám, nem tudom igazából, hogy csak egy irányba szól. Én jövök vissza, a babám maradott 5 évig, hozzám megyek kérte utána, igaz életem?
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gáláns lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.
0: Hát de babám, megyünk Afrikába.

nézze jó oldalát. Nem kell téli ruha, nem kell talán esernyő sem. Bár az kell, eléggé monszonos idő van szerintem Afrikában.

azt kapom én felfüggesztve 15-öt. Nagyon szépen, bitangyoradio.com 92-ben lett tehát egy ilyen rozallas lágere és az Are You Ready To Fly? Na figyelj, 98! Brooklyn Bonds. The music's got me. Brooklyn Bonds.

Köszönjük, barátom! Hello everybody! 98. Can we take it to the max? Brooklyn Bonds. Jani, nálatok hány fok van? Hello, Jet.

Hello, Bozika! Hey, 88 Fahrenheit, az hány Celsius? 40 fölött, nem?

0: Balázs.
1: Nem, 32. Annyit is van egyébként szerintem. Csak hát szerintem árnyékban van 32. Na jó, mondtam én. Babám, lát hány fok van kint az erkélyen?

Hát kedves Pöskre, jó estét, jó munkát, kitartást neked. Mert vagyunk ugye lélekben, de testben nem.

Na, köszönöm, a bitangyaradio.com. Egy rádió határok nélkül, benne a fafejű, fafjú, Pinocchio, és persze benne egy kis hőség, vagy hűség, mind a kettő. bitangyaradio.com 98 Brooklyn Bounce. Most akkor cserépjük a két szót, kérdezik, hogy 98 helyett, hogy legyen egy 89. bitangyaradio.com. Érkezik a Raiderama felvétele. Daddy, daddy.

Ugye tegnap volt ugye Tóth Wolf Attila adása, ugye 20 órától egy kis italokáfé. Szerintem ez belefért volna, szerintem ez a felvétel. A Radio Remény és a Daddy Daddy.

Ugye kérem szépen, eléggé meleg van. Ez sem tesz jót igazából az online rádiózás világának. És persze ez nem volna még mind elég. Hát kérem szépen, poszi VB van. Mi szintén nem tesz jót, kérem szépen, az online rádiózás világának. De bizony a zene nem áll meg. Nem ezek pörögnek velem egészen 20 óráig kérdőszerűen. Aztán érkezik, hogy Pete és a Eurodance Mania.

Hogy van nekünk egy weblapon, kérem szépen, illetve még a weblap, ugye, amíg készül, a chatünk azért az működik. Van nekünk egy chatünk. Ahogy vannak azért hallgatók is, és persze vannak rádiós kollégák is. Itt van velünk ugye Little Lion, vagy éppen itt van velünk ugye Roni. Itt van a szép Erdélyből Bubba barátom, őt megelőzi B. Katka. Hát éppen a maskara most ment el a dolgozóba. Itt van a Kata. Itt van a háttérben különösen szépen Pista 67 is. Tehát itt van, de nincs is itt. Itt van az egyetlenem Zorka is, hogy egyelek meg, itt is, meg ott is. Kata, hülye kérdést nem teszünk fel.

Aki akar, az önmarad. Ez nem szavazás kérdése. És ugye van nekünk egy másik chatünk, illetve 2 és 3 is, ugye TikTokon, a Twitchen, illetve a Facebookon. Ahol egyébként velem van kiváló kollégám, szintén Jetski, kérdezik, itt van kiváló barátom az Egyesült Államokból, Pröcki János, itt van ugye Békatka. Kit láttam még? Kit láttam? Itt van az én Biki barátom Svájcból. És itt is kandikál, kérem szépen, a Bubu család. 95-ben járunk. Igazi klasszikus, meg fantasztikus évből. Korona és a Baby Baby.

Úgyhogy kézi kollégám szokta volt mondani, ugye, hogy ez a Bitanger, ez a minidiszkója. Milyen is volt a diszkokrém szépen a 80-as, illetve a 90-es években, miket hallgattunk annak idején. Volt egy ilyen szlogenje, kérem szépen kézzelek. Mit is hallgattunk, ugye annó? Hát ez mindenképpen 95, kérem szépen. Korona és a Baby Baby.

nem is látni. Nekem tényleg legyőzve meg, akkor kell olyan nonna.

at BBBB, bitangradio.com. Yeah, yeah, yeah. Köszönöm, és Krono Schlager a Bitang Rádióban. Egyedik pedig élőadást nézik, hogy három platformon megy egyelőre az adás. A Facebookomon, ugye PM-ben, illetve privátban. Márkák, ugye van Facebookja velem. Ez, hogy látott a Bitang Rádió TikTok csatornáján, illetve a Bitang Rádió Twitch oldalán. Baby, baby. Most pedig megyünk egy évvel tovább. 96, és egy nagy kedvencem a lemezjátszókorongján. Bizony, megszereztem lemezen. Hatalmas élmény volt. Na figyelj! Na fülej! Táncíz! Bitangradio.com. Garden Eden. Say. Hát mond. Vagy énekeld. Tirap tap. Tap tiririrap. Hey. Basszus, mekkora zene. Garden Eden. Lemon Tree.

Annak ez a Macro Dance sláger 96-ból. Garden Eden és a Lemon Tree. Ennek volt egy réve változata, de szintén egyébként fantasztikus megtalálható lemeznek a B oldalán. Ez csak egy extended verzió. De pont talpa alá való. De kedvesem, most mindenki előtt.

0: Rock and szépen bitangyoradio.com. Hát nekem már kezd melegem lenni. Úgy sem fáztam, az igazat megvalva. Garden Eden és a Lemon Tree 96. De figyelj, Janikám! Érkezik egy felvétel 95-ös keltezéssel. Persze, ez már nem a nóta eredeti, ez egy feldolgozás. Szerintem pontosan fogod tudni, ki volt az eredeti előadó. Garden Eden és a Lemon Tree.
1: Egy boldottán.
0: No! We create a mental atmosphere. De jó! Na figyelj! Two in one! Egy 80-as megasláger. Újra gondolva 95-ben. Akkor is jó volt, de így is kúva jó.

Hello, buszik, itt Bukaresznek a háttérben. Hogy vannak a fiatalok? Szóval kedves Janikám! Ugye ez egy 80-as megasláger. Volt annak idején, aki bizony ezt a muzsikát sikerült, nem volt más, mint az Ultravox.

köszönöm szépen, Caballero és a Himnusz. Jól ismert Ultravox muzsika, tehát kelt életre 95-ben. Caballero jó voltából.

Hát a Rév akkor Rév. Kifizeti a Révészt. Hát a mit hangja a rádió? Himnusz. Himn. Cavallero.

egy fantasztikus maxi verzió. A műsor címe Maxi Sensation. Ami persze azt is jelenti egyben, hogy ebben a kettő órában 12 incses maximum ezek pörögnek, kérem szépen. Hol 33-osan, hol pedig egy 45-ös fordulaton. Akár csak az én nyelvem. Kérem szépen bitangyorradio.com 95, kérem szépen, és egy lemez büszkeségem az én lemeztáramból. Direkt megnéztem a Ryra borítól, az egy 33-as fordulatere. Ez 45-ös. Igen, nem az érdekes, hogy egyik oldala 33-as, másik oldala 45-ös. Fantasztikus találmány, kérem szépen. Szóval egy büszkeségem, kedves Sanyi barátom, figyelj! 95! DJ Bobo! Shadows of the Night!

gyönyörű ez a zene, gyerekek. 95-ben járunk. 96. DJ Bobo. Shadows of the Night. Elemez büszketolódás vagyok, kérem szépen. Jó volt a srác, kérem szépen, imádták. Imádják most is. Öröki fiú.

Maxi Sensation. Itt a rádióban, Krenzében élőben, képpel és hanggal. Full HD-ban. Íme ez a hármas kamera, kérem szépen. Ezt az állást persze ritkán szoktam használni, az igazat megvalva. Így túl közel vagyok hozzátok.

Galaxy Sensation. Per DJ Bobo. Shadows of the Night. Vissza Árnyékában. Hát hol máshol? BeatTongueRadio.com. Benne kérdez szépen, tehát ugye DJ Bobo 96-os Maxia. Hát kérdez szépen érkezzék. Basszus, kiveri hangszórót. A németek egyik üdvöskéje. Jó kis hangszóróbarát felvétel. Ad a basszusnak.

2002-ben így járunk. Persze egy átdolgozás jelent Malásan. Egy olyan igazi szerelem, igaz, kedvesem? Harcolnak a ramok, kérem szépen, a Bitangyó Rádióban. Van a külső ram, meg a belső ram. Computer Liebe, vagyis Computer Szerelem.

Das Modul, Computer Liebe, Computer Szerelem Bütöngy Rádióban, Ramit Ramot, Ramkint Ramkent, Kent Band Basszus, Kent Kent, Kente már Kent Kentet, BütöngyRádió.com, Computer Liebe, hát édesem, Liebe dich.

basszus, köszönöm szépen, pár hete mostam meg a lemezeket, és már megint hogy néznek ki, kérem szépen, fantasztikus. Tele van a levegő, kérem szépen, mindenféle porral. A naponta mostán is kevés lenne, úgy látom. Computer Liebe. Das Modul. Igaz, kisegér. Aki a háttérben biztos fülel.

Hol vagy, kedvesem? Ne menekülj!

Egy örökké tartó szerelem, kérem szépen. A számítógéppel, Computer Liebe, Das Modul. És az E-Love.

Ugye kérem szépen, minden egyszer, mi sem napbasszus kulcs, jó belegabajodtam. Szóval mi sem egyszerű, kérem szépen, amikor előveszünk egy régi-régi nótát. Teszünk hozzá egy-két újabb dallamot. És szinte kész a sláger. ...2003-ban járunk. Csak a neve Mysterio. Persze, hogy feldolgozása. Még az a fáról muzsikája, kérem szépen. There is a star.

Mr. Eurasia, there is a star. A Far Reykjavik kiváló muzsikája, 2003, Mysterio.

Úgyhogy ezért, hogyha jól megfigyeljük, azért általában napinki zenében mindig ugye felelhettek ugye a 80 és 50-es évek fantasztikus slágerei. Hiszen mi sem egyszerűbb

2003-ban így jártunk. Egy 90-es lágra, köszönöm szépen a Fáró muzsikája. A There is a Star, köszönöm vissza 2003-ban, tehát Misterio jó voltából.

www.mutangyourradio.com. Benne pedig ugye érkezzék már is 96-ból ISMC és egy felvétel. The Dreadator.

Pitangyo Radio.com, Beno, ugye a Fafajó Pinokkió egészen úszra, aztán érkezik majd Pete és a Eurodance. Már nekem szépen a Pitangyo Rádió mikrofonja mögé. Most meg irány, kérem szépen a Mennyország. Hát így a DJ Sammy és a Heaven.

DJ Sammy és a Heaven a Műtangyó Rádióban. Egy rádió határok nélkül. Benne a Fafejú Fafejú Pinocchio egészen húszak, aztán érkezik majd Pete és a Eurodance Mania. És itt a nagy kedvencem, a Elementáció Korongján, szintén 90-es évek. A csapat neve General B, és a kettes számmal fémjelzett slágergyanús szerzemény. I see you, General Base.

Szerintem már a háttérben Wolf erősen lóbálja nekem. General Base. I see you.

Ezre pedig egyébként megy minden, úgy nézem. Műszerek alapján. Na, kérem szépen, hogy ez volt a General Base felvétel, ugye ez volt a kettes számú lemeze a csapatnak, ugye, hiszen az első, az a Base of Love című felvétel volt. I See You, ez a felvétel cím, és ez a General Base. Egy hűsítő dal ebben a kánikulában. Joy Peters. Winter in my heart.

Hello, Horgász, szép esét neked is! Ez a fedélzeten, ez a Bitangyó Rádió. Benne leköszönő félben lévő fafejű Pinóki, azt érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mánia. A műsor egészen 22 óráig. I love you forever. Love you forever, szeretni foglak mindörökké, ez tény is tény, ezt vitatni nem lehet. Aki ezt meri vitatni, az velem áll szembe.

0: megy a Facebook, megmondom őszintén, most nézek rá éppenséggel, de megy az élő. Bármilyen tiltja a Facebook, úgy látom egyébként a zenéket. Imádom őket, egyszerűen fantasztikus, egy hülye társaság. Eddig a műsor végét legalább megvárták. Utána tiltottak, most se várják meg, úgy látom, már tiltanak adás közben. Pedig ugye igazam van. Nyugodtan lehet zenélni, nem hiszem, fizetek jogdíjat a zenék után. Idióta egy Facebook. Nagy kedvencem. Szinte minden szerint, hogy ez zárja a műsoromat. Joy Peters-es lágere 2019-ből. Winter in my heart, tél a szívemben, mióta elmentél. Adott a nap sem süt, kérem szépen, hát így igaz, teljesen beborult az ég, ez a Bitangyo Rádió, benne a Fafejú, Fafejú. Azt, hogy érkezik majd Pete és a Eurodance Mania. Goodbye! Új, de régen forgatom a szellemet, gyerekek! Goodbye!
1: Goodbye!
0: Passzus, de jó!
1: Goodbye!
0: Goodbye! De jó, mondja, goodbye! 14! Vagyis 14! Italo Disco Olaszországból! Jól ismert Savage muzsika feldolgozása, a Goodbye! Hölgyeim és uraim, ez a Bitangyo Rádió! Én köszönöm szépen, mindenki megtisztel és egyben egy kitüntető filmet, amely 2 órában érkezik Pete és a Eurodance Mania egészen 22 óráig!

0: Legyen is uraim, ez volt már a Maxi Sensation. Köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztel is egyben egy kitüntető filmet, mert 2 órában. Hogy mikor jövök legközelebb? Hát ez jó kérdés. Egy biztos. Ez a Bitang Jó Rádió.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten.

0: Nos, hát hölgyek, urak, szép őszit kívánok mindenkinek, ti még mindig a Vitagyó Rádiót hallgatjátok. Ismételten kezdetét vette a Eurodance Mania, remélhetőleg a mai este folyamán már hiba mentesen le fog zadani a műsor. Tehát a mi technikai kisördögünk az nem alszik. Reméljük, hogy a mai este folyamán nem szándéka engem megtréfálni, mert akkor nagyon-nagyon dühös leszek rá. Az elmúlt percekben ő volt GM és az I Feel You Tonight című felvétele. A folytatásban hamarosan folytatjuk majd Alexia és a Me and You című slágerével, aztán érkezik Korona egyik fergeteges megamixe, aztán többek között itt lesz felünk még Ice MC, Max, Modo és még sokan mások. Az elkövetkezendő közel két órához kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, és Alexia Me and You című felvétele pedig szóljon Pinocchio kollégának, megköszönve az előző két órát, és kedves barátom, jó pihenést kívánok, amennyiben teheted, tarts velünk továbbra is. És még egyszer, jó szórakozást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál természetesen szerény személyem, Pete.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este

A Heart című muzsikája, aztán jön Ice MC és a Think About The Way, az igazi legendás muzsika, nekem nagyon nagy kedvencem. Aztán többek között itt lesz még velünk Max és a Get Away, aztán jön Modo és az Aunt Y Polizei. És hát hölgyek, urak, egyre többen vagyunk a cseten, amelyért hálás köszönet, itt van velem többek között Pinocchio kolléga, Ronnie kolléga, itt van Bubu 81, és gondolom a háttérben ott van Bubuni is. Szavaztok, jó szórakozást nektek a háttérből. Itt van velünk Horgász, itt van velünk János, és szerint Salamander. Nos, hát kedves csetesek, nektek is jó szórakozást. Egyet ígérhetek, jobbnál jobb zenék egészen este 10-ig itt a Vitangio Rádióban. A jövőben szállni a keretein belül. És bizony-bizony most egy ideig, csak hetente ebben az időpontban fogunk találkozni. Tehát este 8-tól 10-ig leszek hallható a Eurodance Mania keretein belül. Aztán, hogyha az élethelyzetem, illetve a lehetőségeim engedik, akkor majd visszatérek az éterbe. Több esetben is. Tudjátok, ilyen, amikor az ember életében változás áll fel, vagy áll fent. Hát nagyon bízom benne, hogy szerint személyem esetében végre egy pozitív dolog áll majd be, hosszú idő után. De hát nem adjuk föl. Szerdánként, szerda esténként ugyanúgy fogok hozzátok jelentkezni. Úgyhogy kitartást, nem szabadultok meg tőlem. Eurodance Mania minden egyes szerdán 8-tól 10-ig itt a Vitangon.

0: Siebenárt, Utenárt.
1: Nos, hát hölgyek, urak, a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb irodalmi slágerei. És lassan, de biztosan elérkezünk az első óra végéhez. Itt van velünk még a háttérben Módó és az Ánszvaj Policáj. Aztán a folytatásban jön majd Unlimited Notation és a Move Your Body. Aztán itt lesz velünk Sash és a Mysterious Times. Aztán jön 666 és a Paradox. De többek között itt lesz velünk még Logic Beat és az I Wanna Cry című felvétele, és még sokan mások. Tartsatok velünk továbbra is a mikrofonnál, Pitet halljátok, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Bitanyó Rádióban.

0: utcán.
1: Köszönöm, Maskó, örülök, hogy jól szórakoztok.
0: Que pasa, que pasa.
1: Igyekszem mindig a legjobbat nyújtani.
0: Que pasa, parado.
1: Csak valamikor hiába akarom nyújtani, nem megy.
0: Vamos!
1: 666 és a Paradox.

0: Kaputatásban érkezik Capella és a Be My Baby. Aztán itt lesz Pond King és az Amour.
1: Paradox.

0: hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan véget ér a műsor mára, hiszen elkövetkezik az utolsó fél óra. Ne felejtjétek, ez még mindig a Eurodance Mania, és jelen pillanatban csak is kizárólag ebben a műfajban leszek érdekelt és hallható a közeljövőben. Hiszen megváltozni látszanak az életkörülmények. És kevesebb idő lesz a rádiózásra. Úgyhogy innentől kezdve egy jó ideig. Szerdánként 20-tól 22 óráig leszek hallható MS stílusban és MF formában. A folytatásban viszont megyünk tovább jobbnál jobb zenékkel, hiszen érkezik DJ Bobo és a Where is Your Love. Aztán érkezik majd Ultra Nate és a Free, aztán itt lesz felünk többek között Dahul és Too Unlimited és a Never Surrender című felvétele is. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, érezd magad jól, hallgass továbbra is a Vitangio Rádiót, és benne a Eurodance Mániát.
1: Eurodance Mánia. Minden szerdán este, Pitten.

Tolom maskora, mint süket az olajtót. DJ Bobo is a Where Is Your Love?

Kivételekkel annak szeretném köszönni meg mindenki megtisztelő figyelmét, és jövő héten ugyanebben az időpontban ismételten találkozunk a majd. Ők voltak a 20 Minutes és a Never Surrender című felvételük. Folytatásban érkezik majd No Name.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonpevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztérdő repet sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Estét zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban.
1: Hello, Charlie Brown.
2: Mi amigo, Charlie Brown!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
3: A lemezjátszók és a

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.